A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 5 adónemet töröl el a kormány, csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Legyünk óvatosak az utakon. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása maradt hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A nyugatias szél sokfelé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Itt a fesztivál szezon. Újabb lépés a keleti elkerülő út megépítése felé. Megkezdődik a Visznek út felújítása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Itt a fesztivál szezon. Kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
3: Legyen mindenkinek kézfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légző szerveket nagy mértékben igénybe veszi. Többnapos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
2: Újabb szakaszába lépett az Egri keleti elkerülő út előkészítése, tudta meg a heol.hu. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közbeszerzést írt ki az út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére. A tervezőirodák augusztus 6-áig nyújthatják be ajánlataikat. A tervek szerint az új út az M25 autóút körforgalmától indul, Eger keleti oldalán halad és összeköti a 24-es és a 25-ös főutat. Az elkerülő út mintegy 17 km hosszú lesz. A beruházás része 13 körforgalom, több új és átépített csomópont, hidak, valamint kerékpárút és járdák kialakítása is. A mostani eljárás kizárólag a tervezési feladatokra vonatkozik. Megkezdődik a Viszneki út felújítása Karácsondon, ezért a következő hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. Olvasható a heol.hu-n. Az aszfaltozás idején az útszakaszt teljesen lezárják a járműforgalom elől, és lesznek napok, amikor az utcába be és kihajtani sem lehet. A beruházás a Magyar Falu Program támogatásával valósul meg, amelyhez az önkormányzat csaknem 2 millió 800 ezer forint önerőt is biztosít. A kivitelezés várhatóan 2 hétig tart, és kedvező időjárás esetén még júliusban befejeződik. Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabol dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
2: Országos fejlesztési program részeként az Egri mentőállomás is megújulhat. Az Országos Mentőszolgálat honlapján számolt be róla, hogy 20 mentőállomás energetikai korszerűsítésére összesen 1 milliárd 250 millió forintot fordíthat. A beruházás során javíthatják az épületek hőszigetelését, kicserélhetik a nyílászárókat, korszerűsíthetik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint az elektromos hálózatot. Több helyszínen napelemeket is telepíthetnek. A fejlesztésnek köszönhetően az Egri mentőállomás energiahatékonyabban és gazdaságosabban működhet, miközben a dolgozók munkakörülményei is javulhatnak. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
5: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérjük a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
2: Új közösségi tér kialakítását készítik elő az Egri érsekkertben, írják a város honlapján. Már keresik azt a tervezőt, aki elkészíti a fejlesztés terveit. Olyan parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kikapcsolódhatnak. Játékok, pihenőhelyek, zöld területek, valamint sportolásra és szabadidős programokra alkalmas részek is helyet kapnának. A tervezési feladatra minden megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező jelentkezhet. Az ajánlatokat augusztus 7-ig várják. Az Egererdő ZRT szilvásváradi erdészetének munkatársai három helyszínen 4 röngátat építettek. A természetes anyagból készült létesítmények a csapadékvíz visszatartását segítik. Lassítják a víz lefolyását, csökkenthetik a hirtelen lezúduló csapadék okozta károkat, és elősegítik, hogy több víz szivárogjon a talajba. A közösségi oldalukon azt írták, a fejlesztéssel az erdő vízháztartásának javítását és a szárazabb időszakok hatásainak mérséklését szeretnék elérni. A munkálatokban nyári gyakorlaton lévő egyetemisták és szakiskolások is részt vettek, akik így gyakorlati tapasztalatot szerezhettek az erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú vízmegtartás feladatairól. A Virágos Magyarország verseny szakmai zsűrije Egerbe látogatott, hogy értékelje a város zöld területeit és kertészeti munkáját. Írja a heol.hu. Eger idén 2 kategóriában nevezett a versenyre. A zsűrinek bemutatták az elmúlt évek zöld felületfejlesztéseit, valamint a környezetbarát városüzemeltetés eredményeit. A városházi bemutató után a szakemberek bejárták Eger több parkját és közterületét, ahol megismerkedtek a város kertészeti megoldásaival és a virágosított területekkel. A látogatás a Virágos Magyarország verseny értékelési folyamatának része volt. 30 pedagógus és szakmai munkatárs vesz részt a 60-i tankerületi központ Erasmus Plus programjában, írja a heol.hu. A résztvevők 8 európai ország oktatási intézményeiben ismerkednek meg új tanítási módszerekkel és más országok bevált gyakorlataival. A tervezett 30 szakmai útból eddig 20 már megvalósult. A külföldön szerzett tapasztalatokat a pedagógusok hazatérésük után műhelymunkákon és belső továbbképzéseken osztják meg kollégáikkal. A program célja, hogy a tankerület iskoláiban korszerűbb és hatékonyabb oktatási módszerek jelenjenek meg. A 60-i tankerületi központ újabb Erasmus Plus támogatást is nyert, így a nemzetközi program a jelenlegi projekt után is folytatódik. Megkezdődött a körforgalom építése a Mátrai erőmű közelében, ezért megváltozott a forgalmi rend az érintett útszakaszon. Hívta fel a figyelmet a heol.hu. A munkálatok várhatóan november 16-áig tartanak. Ez idő alatt útszűkületre és váltakozó irányú forgalomra kell számítani. Az északi összekötő magánúton továbbra is csak a Mátrai erőmű irányába lehet közlekedni. A lezárás idején a teherautók, az autóbuszok és a személyautók csak a számukra kijelölt útvonalakat használhatják. A megváltozott forgalmi rendet ideiglenes közúti jelzőtáblák mutatják. Júliusban újabb 3 településre látogat el a Markot Ferenc Oktató Kórház szűrőbusza. A kórház honlapján tudatta, hogy a busz az ingyenes szűrővizsgálatokkal Poroszlón július 20-án, Istenmezején július 24-én, Erdőkövesden pedig július 28-án lesz elérhető. A buszon többek között nőgyógyászati és bőrgyógyászati szűrés, általános állapotfelmérés, valamint vércukor, koleszterin és trigliceride szintmérés is elérhető. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes nyárias idő várható térségünkben. A különböző meteorológiai modellek alapján a korábbi kánikulát egy gyengébb hidegfront mérsékli. Így a nappali hőmérséklet jellemzően 27 és 31 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A szél időnként megélénkülhet, ami tovább javíthatja a hőérzetet a délutáni órákban.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán Hori, július 19-e van vasárnap, megkezdjük a mai reggelt. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas, a Don't Lie-jal, az óra elsője pedig John Bon Jovié. Indítom a Have a Nice Day-t, rádiózzunk együtt egészen délig.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a One Down Project és a King of My Castle. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hamarosan érkezek majd azzal, hogy a mai nap miről nevezetes, meg természetesen, hogy mik lesznek a mai reggel témái. A legjobb zenékkel pedig egész reggel jövök az ébredés és a napindítás mellé. Hamarosan itt lesz velem majd az Everlast csapata a What It's Like-kal. A folytatás viszont a Black Eyed Peas-é, jön a Don't Lie, itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, az Everlast-tel ébredhettünk, ez volt a What It's Like. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 19-e vasárnap van, a névnaposok az Emiliák, a születésnaposok között Brian May-t és Patkó Béla, akik itt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai reggel témáival, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, bár egy rövid szünet következik, de itt lesz velem rögtön a hírek után Krisztina Aguilera és az Ain't No Other Man.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hatékony fellépés a szőlőkabóca ellen. Rönggátakkal segítik a víz megtartását. Egerben a Virágos Magyarország zsűrije. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 19-e van, vasárnap. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébik növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Az Egererdő ZRT szilvásváradi erdészetének munkatársai három helyszínen négy rönggátat építettek. A természetes anyagból készült létesítmények a csapadékvíz visszatartását segítik. Lassítják a víz lefolyását, csökkenthetik a hirtelen lezúduló csapadék okozta károkat, és elősegítik, hogy több víz szivárogjon a talajba. A közösségi oldalukon azt írták, a fejlesztéssel az erdő vízháztartásának javítását és a szárazabb időszakok hatásainak mérséklését szeretnék elérni. A munkálatokban nyári gyakorlaton lévő egyetemisták és szakiskolások is részt vettek, akik így gyakorlati tapasztalatot szerezhettek az erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú vízmegtartás feladatairól. A Virágos Magyarország verseny szakmai zsűrije Egerbe látogatott, hogy értékelje a város zöld területeit és kertészeti munkáját. Írja a heol.hu. Eger idén két kategóriában nevezett a versenyre. A zsűrinek bemutatták az elmúlt évek zöld felület fejlesztéseit, valamint a környezetbarát városüzemeltetés eredményeit. A városházi bemutató után a szakemberek bejárták Eger több parkját és közterületét, ahol megismerkedtek a város kertészeti megoldásaival és a virágosított területekkel. A látogatás a Virágos Magyarország verseny értékelési folyamatának része volt. Kellemes nyárias idő várható térségünkben. A különböző meteorológiai modellek alapján a korábbi kánikulát egy gyengébb hidegfront mérsékli. Így a nappali hőmérséklet jellemzően 27 és 31 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A hajnalok frissebbé válnak 14-16 fok körüli minimumokkal.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Jade és a Don't Walk Away. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön egy humanoid robot, aki meghódította az egyik vulkánt, és hogy miben használják majd a jövőben a mesterséges intelligenciával együtt dolgozó robotot, az természetesen elárulom. 8 óra után Kylie Minogue érkezik, aki 40 éve van a csúcson, és bizony-bizony egy jubileumi turnéra készül, úgyhogy jönnek majd a infók ezzel kapcsolatban is, és 9 óra után pedig mi más lenne terítéken a sportrovatban, mint a foci VB döntője, és hát most egy olyan relikviát kapnak majd a kupa mellé a játékosok, amit még eddig a VB történetében soha, úgyhogy erről is jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, 50 Cent-tel megyünk tovább, ez a PIMP most itt a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig egy humanoid robot jön, aki az egyik vulkánt hódította meg, és ilyen expedíciókra fogják majd használni, de hogy pontosan milyen céllal, azt is elárulom. No, meg jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és ezek lesznek túlnyomó többségben. Itt lesz például velem a Sean Paul, a Vivi Burnin-nel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Aktívabbak az őzek. Újabb szakaszába lép a 25-ös főút felújítása. Művészetterápiás kiállítás nyílik. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszeget fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos abban vezessünk.
1: A befejezéséhez közeledik a 25-ös főút felújításának első üteme Egerben, miközben már a második szakaszon is dolgoznak. A város honlapján azt írják, a munkálatok jelenleg a Sertekapu és a Nagy János utca között zajlanak. Az Egri úton folytatódik az aszfaltozás, ezért a kivitelező ismét arra kéri a környéken élőket, hogy ne parkoljanak a külső sávokban. Autizmussal élő gyermekek alkotásaiból nyílik kiállítás július 14-én kedden a Bródi Sándor könyvtárban. Olvasható az egerhírek.hu-n. A tárlat azt mutatja be, hogyan segítheti a művészet és meseterápia az önkifejezést, az érzelmi fejlődést és a közösséghez tartozás élményét. A kiállításon a művészetterápiás csoport 7 tagjának munkáit láthatja a közönség. A csoport kisebb megszakításokkal már harmadik éve alkot együtt. Új ügyvezetőt nevezett ki a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Élére a Gyöngyösi Képviselőtestület, írja a heol.hu. A zárt ülésen hozott döntés értelmében a társaság vezetői feladatait a jövőben Szádocki Zoltán látja el. A Turisztikai és Sportbizottság elnökévé Ferenci Tamást, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság élére Kévés Tamást, míg a Jogi Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökévé Szén Gabriellát választották meg. Nyugodtabb időjárási helyzet rajzolódik ki környékünkön. Az előrejelzések szerint a hőség mérséklődik, de a nappali hőmérséklet továbbra is meghaladja a 25 fokot. A levegő valamivel frissebbé válik, ami különösen a reggeli és az esti órákban lesz érezhető. A napsütést időnként felhők zavarhatják meg. Egy-egy helyi zápor vagy zivatar továbbra sem kizárt. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy humanoid droid meghódította az egyik vulkánt, és a jövőben a mesterséges intelligenciával közösen ilyen expedíciókra fogják majd használni. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Így július 19-én vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a kezdés Jennifer Lopez-é. Ez a Play!
0: Best

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. Nem semmi dolog ez, a technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük. Én pedig a legjobb zenékkel folytatom az ébredést és a napindítás. Will Smith is itt lesz velem a Miami-val, a folytatás viszont Sean Paulé, szól a We

Restefem a legjobb zenék. Will Smithnek köszönhetően tudtuk meg, hogy milyen az a Miami életérzés. Egy rövid szünet, aztán pedig folytatom a legjobb zenékkel. Itt lesz velem majd Beyoncé, szól majd a Halo.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Használjuk a vízben a mentő mellényt. Újfalu gondnoki buszt kapott Eger vakta. 3 érmet nyertek az egri ökölvívók Pozsonyban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 19-e van, vasárnap. Vegyünk fel mentő mellényt. Ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
2: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk föl mentő mellény. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: Új 9 személyes falugondnoki busz állt szolgálatba Eger Baktán a Magyar Falu program támogatásával, írja a heol.hu. A jármű a településen élők mindennapjait segíti, különösen az idősek, a mozgásukban korlátozottak és a segítségre szorulók számára. A buszt rámpával és kerekesszék rögzítő rendszerrel is felszerelték, így speciális szállítási feladatokra is alkalmas. Segítségével könnyebbé válik az orvosi vizsgálatokra való eljutás, a gyógyszerek kiváltása, a hivatalos ügyintézés, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása. A fejlesztés a Magyar Falu program több mint 17,5 millió forintos támogatásával valósult meg. 3 éremmel térnek haza az Egri Városi Sportiskola ökölvívói a Pozsonyban rendezett olimpiai reménységek versenyéről. A város közösségi oldalán számolt be róla, hogy a 14 ország részvételével zajló utánpótlás tornán Asztalos Hunor az U17-es korosztály 66 kg-os súlycsoportjában, Homai Martin pedig az U16-osok 57 kg-os mezőnyében aranyérmet nyert. Az U19-esek 65 kg-os kategóriájában induló Csipkés Arnold bronzéremmel zárta a versenyt. Az egri sportolók így összesen 2 arany és 1 bronzérmet szereztek a rangos nemzetközi megmérettetésen. Kellemes nyárias idő várható térségünkben. A különböző meteorológiai modellek alapján a korábbi kánikulát egy gyengébb hidegfront mérsékli. Így a nappali hőmérséklet jellemzően 27 és 31 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A szél időnként megélénkülhet, ami tovább javíthatja a hőérzetet a délutáni órákban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Beyoncéval és a Halo-val ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 19-e vasárnap van. A születésnaposok között Brian Mayt és Patkó Béla Kikit köszönthetem, és a névnaposoknál pedig az Emiliákat. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig fűszerezem témákkal. Például a következő órában a 8 óra után Kylie Minogue-gal fogunk foglalkozni, de addig még van időnk, úgyhogy ebben az órában még biztos, hogy meghallgatjuk majd Segít a Hey Sexy Lady-vel. Na meg most a Stuck a Boot, ugyanis ők jönnek a folytatásba a Living It Up-pal.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Kylie Minogue érkezik, aki 40 éve van a csúcson, és bizony lesz turné, meg minden ilyesmi, úgyhogy jönnek az infók, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. A Sweetbox itt lesz velem már, biztos 8 óra után, az Everything's Gonna Be Alright-tal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hatékony fellépés a szőlőkabóca ellen. Röngátakkal segítik a víz megtartását.

0: Egerben a Virágos Magyarország zsűrije. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 19-e van, vasárnap. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébik növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
1: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
0: Az Egererdő ZRT szilvásváradi erdészetének munkatársai három helyszínen négy röngátat építettek. A természetes anyagból készült létesítmények a csapadékvíz visszatartását segítik. Lassítják a víz lefolyását, csökkenthetik a hirtelen lezúduló csapadék okozta károkat, és elősegítik, hogy több víz szivárogjon a talajba. A közösségi oldalukon azt írták, a fejlesztéssel az erdő vízháztartásának javítását és a szárazabb időszakok hatásainak mérséklését szeretnék elérni. A munkálatokban nyári gyakorlaton lévő egyetemisták és szakiskolások is részt vettek, akik így gyakorlati tapasztalatot szerezhettek az erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú vízmegtartás feladatairól. A Virágos Magyarország verseny szakmai zsűrije Egerbe látogatott, hogy értékelje a város zöld területeit és kertészeti munkáját. Írja a heol.hu. Eger idén két kategóriában nevezett a versenyre. A zsűrinek bemutatták az elmúlt évek zöld felület fejlesztéseit, valamint a környezetbarát városüzemeltetés eredményeit. A városházi bemutató után a szakemberek bejárták Eger több parkját és közterületét, ahol megismerkedtek a város kertészeti megoldásaival és a virágosított területekkel. A látogatás a Virágos Magyarország verseny értékelési folyamatának része volt. Kellemes nyárias idő várható térségünkben. A különböző meteorológiai modellek alapján a korábbi kánikulát egy gyengébb hidegfront mérsékli. Így a nappali hőmérséklet jellemzően 27 és 31 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A hajnalok frissebbé válnak 14-16 fok körüli minimumokkal.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 19-e van vasárnap, és ebben az órában Kylie Minogue jön, aki 40 éve van a csúcson és jubileumi turnéra indul majd. A legjobb zenéket is hozom természetesen mindemellett. Az ébredés és a napindítás mellé itt lesz velem a Sweetbox, a kezdés pedig Lenny Kravitz.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. Szerintem ez biztos, hogy így van. A folytatásba pedig játszok majd dalt a Sweetbox-tól, az Everything's Gonna Be Alright-ot hallhatjuk majd tőlük, viszont most indítom Junior Jacket és az El Sambát itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter és Péter Fibori közöse a Csak te meg én. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk majd az ébredést és a napindítást. Visszamegyünk két darab popdívával a 2000-es évek elejére. Britney érkezik, és mellette ott van Madonna. Ez a Me Against the Music lesz majd itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Aktívabbak az őzek. Újabb szakaszába lép a 25-ös főút felújítása. Művészetterápiás kiállítás nyílik. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őszbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos abban vezessünk.
1: A befejezéséhez közeledik a 25-ös főút felújításának első üteme Egerben, miközben már a második szakaszon is dolgoznak. A város honlapján azt írják, a munkálatok jelenleg a Sertekapó és a Nagy János utca között zajlanak. Az Egri úton folytatódik az aszfaltozás, ezért a kivitelező ismét arra kéri a környéken élőket, hogy ne parkoljanak a külső sávokban. Autizmussal élő gyermekek alkotásaiból nyílik kiállítás július 14-én kedden a Bródi Sándor könyvtárban. Olvasható az egerhírek.hu-n. A tárlat azt mutatja be, hogyan segítheti a művészet és meseterápia az önkifejezést, az érzelmi fejlődést és a közösséghez tartozás élményét. A kiállításon a művészetterápiás csoport 7 tagjának munkáit láthatja a közönség. A csoport kisebb megszakításokkal már harmadik éve alkot együtt. Új ügyvezetőt nevezett ki a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Élére a Gyöngyösi Képviselőtestület, írja a heol.hu. A zárt ülésen hozott döntés értelmében a társaság vezetői feladatait a jövőben Szádocki Zoltán látja el. A Turisztikai és Sportbizottság elnökévé Ferenci Tamást, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság élére Kévés Tamást, míg a Jogi Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökévé Szén Gabriellát választották meg. Nyugodtabb időjárási helyzet rajzolódik ki környékünkön. Az előrejelzések szerint a hőség mérséklődik, de a nappali hőmérséklet továbbra is meghaladja a 25 fokot. A levegő valamivel frissebbé válik, ami különösen a reggeli és az esti órákban lesz érezhető. A napsütést időnként felhők zavarhatják meg. Egy-egy helyi zápor vagy zivatar továbbra sem kizárt. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a Me Against the Music Madonnától és Britney Spears-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek! Július 19-e van az Emiliák, a névnaposok. A születésnaposok között pedig Brian Mayt és Patkó Béla, kikit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egyébként vasárnap van, és egy óra témánk pedig még hátra van, és egy olyan vasárnap van, amikor a foci VB-nek van a döntője, amit majd ma este 21 órakor rendeznek meg magyar idő szerint Amerikában, és jön egy olyan dolog a következő órába, ami még soha nem volt a VB döntőkön. Hát most, hogy mivel Amerikában van, ez egy ilyen szokás, de még nem rántom erről le a leplet. Arról viszont igen, hogy itt lesz velem a Simply Red, hamarosan a Sunrise-zal, a folytatás pedig az Oasis-é. Ez a Wonderwall, ezzel ébredünk most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után meg a sportrovatban mi másról lenne szó, mint a foci VB döntőjéről. Igen, mert hogy ma rendezik meg majd, este 9 órakor magyar idő szerint jönnek a részletek ezzel kapcsolatban, és egy érdekesség is, hogy mit kapnak a trófea mellé a világbajnokok. És természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Lionel Richie is énekel majd, a Just For You-t hozza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Oh.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Használjuk a vízben a mentő mellényt. Újfalu gondnoki buszt kapott Eger Bakta. 3 érmet nyertek az egri ökölvívók Pozsonyban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 19-e van, vasárnap. Vegyünk fel mentő mellényt. Ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.

0: vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk föl mentő mellé. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: Új 9 személyes falugondnoki busz állt szolgálatba Egerbaktán a Magyar Falu program támogatásával. Írja a heol.hu. A jármű a településen élők mindennapjait segíti, különösen az idősek, a mozgásukban korlátozottak és a segítségre szorulók számára. A busz trámpával és kerekesszék rögzítő rendszerrel is felszerelték, így speciális szállítási feladatokra is alkalmas. Segítségével könnyebbé válik az orvosi vizsgálatokra való eljutás, a gyógyszerek kiváltása, a hivatalos ügyintézés, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása. A fejlesztés a Magyar Falu program több mint 17,5 millió forintos támogatásával valósult meg. 3 éremmel térnek haza az Egri Városi Sportiskola ökölvívói a Pozsonyban rendezett olimpiai reménységek versenyéről. A város közösségi oldalán számolt be róla, hogy a 14 ország részvételével zajló utánpótlás tornán Asztalos Hunor az U17-es korosztály 66 kg-os súlycsoportjában, Homai Martin pedig az U16-osok 57 kg-os mezőnyében aranyérmet nyert. Az U19-esek 65 kg-os kategóriájában induló Csipkés Arnold bronzéremmel zárta a versenyt. Az egri sportolók így összesen 2 arany és 1 bronzérmet szereztek a rangos nemzetközi megmérettetésen. Kellemes nyárias idő várható térségünkben. A különböző meteorológiai modellek alapján a korábbi kánikulát egy gyengébb hidegfront mérsékli. Így a nappali hőmérséklet jellemzően 27 és 31 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A szél időnként megélénkülhet, ami tovább javíthatja a hőérzetet a délutáni órákban.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a sportrovatban nem más a mai napon, mint a VB döntő, amit este 9-kor rendeznek majd meg magyar idő szerint, és jön benne egy olyan dolog, ami még nem volt a VB döntők során. Nem a halftime showról lesz szó, hanem egy tárgyról, amit kapnak a finalista győztesei. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, a Two Black-kel és a Waves Love-val indulunk.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A FIFA bejelentette, hogy idén a VB győztes csapat a jól ismert trófea mellett egy kis tárgyal is majd gazdagodik. Nem is olyan picivel. Ez az amerikai sportágakból jól ismert bajnoki gyűrű lesz, amin nagyon szép kis dizájn van, a VB trófea ott található az oldalán, a másik oldalán pedig a nyertes nemzet identitását ábrázoló motívum kap majd helyet. A kiosztása lefújás után kerül majd sor, egyébként ugyanúgy, mint ahogy a trófeát, gondolom majd ezt is oda nyújtják minden játékosnak. 30 darabot csináltak belőle, és ezen kívül lesz valami szurkolói változat is limitált darabszámban. Egyébként ezt a VB-t az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezte, és nem csak emiatt lesz majd rendhagyó ez, hogy bajnoki gyűrűt kapnak a fináléban, hanem a fináló más miatt is, ugyanis most Amerikában van, és jól tudjuk, hogy az amerikai fociban is van halftime show, hát most itt is lesz. A mai napon majd este 21 órakor magyar idő szerint megtekinthetjük Argentína és Spanyolország válogatottjának összecsapását. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kikinek szurkol a telefon és Viber számunk 0-20-55-55-155. Argentínának van több drukkele, vagy Spanyolországnak jöhetnek a voksok. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Flowrida és Kesha közösse a Right Run, de most a Molokóval és a Sing It Back-kel folytatom itt a Bestán.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most mi?

Best of a legjobb zenék, ez volt a Sun Times, a Brand New Heavies-től. Szép napot mindenkinek, még van ebből az órából hátra, úgyhogy Desiree még biztos, hogy itt lesz velem a live-val. Na meg most a folytatás Shakirájé, rádiózunk együtt egészen délig. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, ez a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 10 óra lesz, utána pedig átlépünk a délelőttbe, én és a legjobb zenék pedig maradunk egészen délig, és indítom a Best hétvégét, olyan előadók társaságába érezhetjük magunkat jól, mint például a D-Light, mondjuk nekik könnyű, mert igazán kis vidám zenekarról van szó, a Groove is in your heart, erre garancia is lesz majd tőlük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hatékony fellépés a szőlőkabóca ellen. Rönggátakkal segítik a víz megtartását. Egerben a Virágos Magyarország zsűrije. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 19-e van, vasárnap. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébik növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezés

0: felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Az Egererdő ZRT Szilvásváradi erdészetének munkatársai három helyszínen négy röngátat építettek. A természetes anyagból készült létesítmények a csapadékvíz visszatartását segítik. Lassítják a víz lefolyását, csökkenthetik a hirtelen lezúduló csapadék okozta károkat, és elősegítik, hogy több víz szivárogjon a talajba. A közösségi oldalukon azt írták, a fejlesztéssel az erdő vízháztartásának javítását és a szárazabb időszakok hatásainak mérséklését szeretnék elérni. A munkálatokban nyári gyakorlaton lévő egyetemisták és szakiskolások is részt vettek, akik így gyakorlati tapasztalatot szerezhettek az erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú vízmegtartás feladatairól. A Virágos Magyarország verseny szakmai zsűrije Egerbe látogatott, hogy értékelje a város zöld területeit és kertészeti munkáját. Írja a heol.hu. Eger idén két kategóriában nevezett a versenyre. A zsűrinek bemutatták az elmúlt évek zöld felületfejlesztéseit, valamint a környezetbarát városüzemeltetés eredményeit. A városházi bemutató után a szakemberek bejárták Eger több parkját és közterületét, ahol megismerkedtek a város kertészeti megoldásaival és a virágosított területekkel. A látogatás a Virágos Magyarország verseny értékelési folyamatának része volt. Kellemes nyárias idő várható térségünkben. A különböző meteorológiai modellek alapján a korábbi kánikulát egy gyengébb hidegfront mérsékli. Így a nappali hőmérséklet jellemzően 27 és 31 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A hajnalok frissebbé válnak 14-16 fok körüli minimumokkal.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, július 19-e vasárnap van, és dübörög a Best hétvége, indítom a legjobb zenéket, olyan előadók társaságába érezhetjük magunkat jól, mint a D-Light, a Groove Is In Your Heart jön majd tőlük, az óra elsője pedig Justin Timberlake-é, ez a Rock Your Body!
2: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, a Groove House és a New Level Empire közöse volt ez, a Miért lettél más, a legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom. Dübörög a Best hétvége majd, méghozzá Tom Novinak köszönhetően, a Your Body-t hozza, és a közvetlen folytatás pedig egy másik DJ-jé, Fatboy Slim jön, és a The Rockefeller Shunkot hozom most ide a Bestre. Right about now, the funk.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Sarah Connortól a Let's Get Back to the Bad Boy, hát mi nem fekszünk vissza az ágyba, hanem belecsapunk a közepébe, csak egy rövid szünet következik, aztán érkezik Sheryl Crow, a Fight for This Love-val érkezik ide a Bestre. We got it.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán megkezdjük a mai utazásunk utolsó közös óráját. Természetesen a legjobb zenéket oda is be.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszavárják a fiatalítás címén elküldött katonákat. Szúnyog hangok gyűjtésére hív a hurren. A napsütés mellett záporok, zivatarok is jöhetnek néhol. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelentette be közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakran keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána, a bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel, bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A Szúnyog Monitor programhoz bárki csatlakozhat. A jelentkezők kapnak egy speciális szúnyogketrecet, és egy mobil alkalmazás segítségével készíthetnek felvételeket, hogy bővítsék a magyar adatbázist. Egyes fajokat ugyanis a zümmögésük alapján is lehet azonosítani. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei az adatokat a jövő hangalapú mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez használják fel. Idehaza egyébként jelenleg 50 őshonos és 3 inváziós szúnyogfaj él. Az angol csapat végzett a harmadik helyen az idei labdarúgó világbajnokságon. A bronz

0: meccsen tegnap 6-4-re győzött a francia válogatott ellen Miami-ban. Anglia 60 év után szerzett újraérmet VB-n. A döntő magyar idő szerint ma este lesz New Yorkban. A címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak. Kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtt utolsó óráját kezdjük meg közösen a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 19-e van vasárnap. Valaki dolgozik, valaki éppen az autóban ül, kitartást kívánok nekik, és azokra is gondoltam, akik éppen pihennek, nem unatkozunk, jönnek a legjobb zenék. Itt lesz velem Néjó most rögtön az elején a szószikkel.
2: Beste

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Király Viktor közöse a Mehet a tánc, és menni is fog a továbbiakban is, méghozzá a De La Soulnak köszönhetően, akik hamarosan érkeznek majd a Ring Ring-el, ez egy funky klasszikus, a folytatás viszont Kenny Dope és a The Buckethead Z, ez lesz a The Bum most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. DJ Jazzy Jeff Will Smith-szel. Ez volt a Boom Shake the Room. Hát meg is jött az én hangulatom is. Július 19-e van vasárnap, az Emiliák a névnaposak, a születésnaposok között pedig Brian Milt és Patkó Béla Kikit köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen egészen 12-ig még én jövök, úgyhogy van még időnk. A folytatás a rövid szünet után Jennifer Lopez-é lesz. A Love Don't Cost a Thing-et hozom majd tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, DJ Jazzy Jeff Will Smith-szel, ez volt a Boom Shake the Room, hát meg is jött az én hangulatom is. Július 19-e van vasárnap, az Emiliák a névnaposak, a születésnaposok között pedig Brian Milt és Patkó Béla. Kikit köszönhetem, Isten tettesse az ünnepelteket, a legjobb zenékkel pedig természetesen egészen 12-ig még én jövök, úgyhogy van még időnk, a folytatás a rövid szünet után Jennifer Lopez-én lesz. A Love Don't Cost a Thing-ot hozom majd tőle.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól az államfő jogköreit, folytatja bőrrák szűrési programját a Dermatológiai Társulat. Hideg front hozhat felhőket, esőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvénymódosítás egyébként más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország. Eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. A politikus szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Irán elleni válaszcsapást indított tegnap az amerikai haderő. Előzőleg pénteken Jordániában két amerikai katona meghalt, egy eltűnt, több pedig megsebesült egy Iránból indított rakéta és drón támadásban. Az újabb amerikai művelettel már a 8. egymást követő napon indult légicsapás iráni célpontok ellen. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak. A következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén világosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
1: Kicsit enyhült a nagy meleg, jönnek a részletek a várható időjárásról. Egy hideg front érkezik, megnövekszik a felhőzet, és újabb záporok, zivatarok jöhetnek. A csúcshőmérséklet általában 27 és 33 fok között alakul. Késő estére aztán 18-26 fokig hűl le a levegő. Holnap a csapadékzóna elvonul, mögötte csökken a felhőzet, és többnyire napos időre készülhetünk, kevés a déli délnyugati harmadban több felhővel. Esni is főleg ezeken a részeken fog. Napközben 25-31 fokot mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Indul már is a vasárnapi Best délután, hiszen 12 óra után járunk néhány perccel. Jó étvágyat kívánok az ebédelőknek. A mikrofonnál mostantól Bénémet Dia is.

0: Már tuti, hogy a legeslegnagyobb kedvenceket hallgatjuk a 90-es, meg a 2000-es évekből, úgyhogy hozom mindjárt Ákos lágerét, jön a Felemel, de most Pitbull indít.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM a legjobb zenék, érdemes kimozdulni ma is, hiszen az ország nagy részén 20, illetve 30 közötti értékeket mérhetünk. Holnap napos időre készülhetünk, többnyire kevés felhővel, és helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati északi szél élénk, olykor erős lesz, a minimum 11 és 19, a maximum pedig 24 és 29 fok között változhat majd.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M5-ösön például Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, ne felejtsük el, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb slágerekkel folytatjuk a délutánt, előtte pedig jönnek a hírek, hiszen itt az egy óra, aztán hozom majd a Krisztál dalát is. Jön a Sosem múlik el, és az M&S is itt lesz velünk pár perc múlva.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 30 napon belül kell majd államfőt választania a parlamentnek. Sikerült kimenteni hajnalban egy Dunában sodródó nőt. Újabb záporok jöhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvénymódosítás egyébként más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felső-Szentterzsébeten is az új polgármester személyéről döntenek. A szavazás este 7 óráig tart. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dinnyevásárláshoz Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Pontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
1: Rendőrök és mentők küzdöttek együtt egy Dunában sodródó nő életéért. Hajnalban egy járókelő figyelt fel Budapesten egy középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. Azonnal segítséget kért, de a bajba jutott, közben elmerült. A rendőrök hajóról vizsgálták a Dunát, a mentősök a rakparton haladva keresőlámpával pásztázták a vízfelszínt. Szinte csodával határos módon felfedezték a folyóban sodródó, életjeleket nem adó nőt. Kihúzták, és az újraélesztés végül sikeres volt. A nőt a mentők kórházba vitték. Egy hideg front érkezik, megnövekszik a felhőzet, és újabb záporok, zivatarok jöhetnek. A csúcshőmérséklet általában 27 és 33 fok között alakul. Késő estére aztán 18-26 fokig hűl le a levegő. Holnap a csapadékzóna elvonul, mögötte csökken a felhőzet, és többnyire napos időre készülhetünk, kevés a déli-délnyugati harmadban több felhővel. Esni is főleg ezeken a részeken fog. Napközben 25-31 fokot mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk néhány perccel. Jó, hogy itt vagy, maradj, hiszen továbbra is a 90-es meg a 2000-es évek legjobb zenéit hallgathatod. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább a vasárnap délutánban a legtutibb slágerekkel. Július 19-e van ma, az Emiliákat ne felejtsük el felköszönteni. Én pedig gondoskodom a zenékről, úgyhogy indítom is az M&S dalát. Jön a szól, szól neked!
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Ez a felmaradó zenék. Sheryl Crow-val megyünk tovább, aki 1994-ben adta ki a most következő slágerét, az áttörést hozta meg számára, amelynek az alapja egy vers, amit Vin Cooper írt, lazán hömpölygő, blúzos pop hangzása van, és a szám 3 Grammy-díjat is nyert, ez pedig nem más, mint az All I Wanna Do, a 90-es évek egyik ikonikus slágerévé vált. All I Wanna Do, már a Best FM-en, a legjobb zenék között.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Best FM a legjobb zenék, és most röviden az utakról. Az M0-áson például az északi szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon, az M2-es autóúti csomópont közelében burkolatjeleket festenek fel. A 73-as és a 72-es kilométer között a külső sávot, a 72-es és a 71-es kilométer között pedig a belső sávot zárják le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol még mindig irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki nagyon óvatosan vezessen, vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán a 26-os kilométernél a Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészek-tó pihenőhelyen keresztül lehet. Aztán Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M3-ason pedig Mogyoródnál a Mássáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek a legjobb zenékkel. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán megyünk hamarosan tovább a Red Bull Pilvakerrel. A dal már bekészítve, és Craig David is itt lesz, úgyhogy jó lesz a folytatás is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.
2: Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: 30 napon belül kell új államfőt választani a parlamentnek. Magas szintre emelték a terrorfenyegetettséget Németországban. Újabb zivatarok érkeznek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Holnaptól az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Az alaptörvény 17. módosítását tegnap írta alá Súlyog Tamás államfő, ezzel a mandátum a hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Az alaptörvénymódosítás egyébként más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. A diákokkal együtt formálnák a közoktatás jövőjét. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írt közösségi oldalán, miután az országos diák tanács tagjaival egyeztetett. Lannert Judit jelezte, hogy a tanács a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése témakörökben tett javaslatokat. Augusztus 1-től újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy ezen a vonalon 400 forintos kedvezményes jegyet válthatnak a fedélzeten az utasok. Vitézi Dávid kitért rá, hogy az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Dombóvár és Komló között 2023. augusztusában szüntették meg a vonatközlekedést. Tovább éleződik a közel-keleti konfliktus. Irán elleni válaszcsapást indított tegnap az amerikai haderő. Előzőleg pénteken Jordániában két amerikai katona meghalt, egy eltűnt, több pedig megsebesült egy Iránból indított rakéta és drón támadásban. Az újabb amerikai művelettel már a 8. egymást követő napon indult légicsapás iráni célpontok ellen. Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország. Eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. Alexander Dobrindt szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Nagyrészt napos idő lesz, de később északnyugat felől felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat, a szél átmenetileg megerősödik, viharossá fokozódik. 27 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, északára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. A front kelet felé halad, holnap pedig az ország nagy részén sokat süt majd a nap. 26-31 fok várható, de nyugaton hűvösebb lehet. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, óvjuk a bőrünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pörög tovább a vasárnapi Best délután a legtutibb

Gyerekkel elhagytuk a 2 órát is, én Béni Meddia vagyok, és már adom is a kedvenceket, hozom hamarosan Árástól a Boroborót, itt lesz a Bombon is, most pedig Craig Daviddel indítok, azzal a slágerével, ami 2000-ben jelent meg, és több országban is listavezető volt. Ez a 7 Days.

Bestefám a legjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers-tel megyünk tovább egy 1992-es slágerükkel, ami az egyik legismertebb daluk, ez pedig nem más, mint az Under the Bridge. A szám Anthony Kiedis személyes élményein alapul, a magányról és a drogfüggőségről szól. Hát mondhatjuk, hogy ez a slágerük eltért a zenekar fánkos hangzásától, inkább lírai balladaként jelent meg. Ez volt az első igazán nagy mainstream sikerük. Következik tehát a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge. Itt a Best FM-em.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M7-esen például a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Aztán az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak a külső sáv zárásával. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé Szeged elkerülő szakaszán útépítés miatt lezárták a 8-as kilométernél a Sándor falva Szeged észak csomópont fel és lehajtó ágát, a kerülő utakat sárga táblák jelzik, az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. James Morrison kísért bennünket a You Give Me Something-gal, és mindjárt 3 óra van, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán indítja is a következő órát Blue Country-ral és Sean Paul közöse a Breathe, úgyhogy jó lesz a folytatás is, de előtte itt van egy hazai kedvenc, ez már a Follow the Flow, és az anyám mondta a Besten.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, so

hogy ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Aktívabbak az őzek. Újabb szakaszába lép a 25-ös főút felújítása. Művészetterápiás kiállítás nyílik. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhetve. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos.
2: A befejezéséhez közeledik a 25-ös főút felújításának első üteme Egerben, miközben már a második szakaszon is dolgoznak. A város honlapján azt írják, a munkálatok jelenleg a Sertekapu és a Nagy János utca között zajlanak. Az Egri úton folytatódik az aszfaltozás, ezért a kivitelező ismét arra kéri a környéken élőket, hogy ne parkoljanak a külső sávokban. Autizmussal élő gyermekek alkotásaiból nyílik kiállítás július 14-én kedden a Bródi Sándor könyvtárban. Olvasható az egerhírek.hu-n. A tárlat azt mutatja be, hogyan segítheti a művészet és meseterápia az önkifejezést, az érzelmi fejlődést és a közösséghez tartozás élményét. A kiállításon a művészetterápiás csoport 7 tagjának munkáit láthatja a közönség. A csoport kisebb megszakításokkal már harmadik éve alkot együtt. Új ügyvezetőt nevezett ki a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Élére a Gyöngyösi Képviselőtestület, írja a heol.hu. A zárt ülésen hozott döntés értelmében a társaság vezetői feladatait a jövőben Szádocki Zoltán látja el. A Turisztikai és Sportbizottság elnökévé Ferenci Tamást, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság élére Kévés Tamást, még a Jogi Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökévé Szén Gabriellát választották meg. Nyugodtabb időjárási helyzet rajzolódik ki környékünkön. Az előrejelzések szerint a hőség mérséklődik, de a nappali hőmérséklet továbbra is meghaladja a 25 fokot. A levegő valamivel frissebbé válik, ami különösen a reggeli és az

0: 15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. A hivatalos hőmérők szerint 27-28 fok van, ez még egy picit emelkedik. Szerintem 30 fok alatt maradunk, de ettől függetlenül még itt a következő egy órában 29 is lehet belőle. És megint kihangsúlyozom, hogy hivatalos hőmérőket mutatok, az enyémen is 30 fölötti van, de ez nem hivatalos. Maradjunk annál, amit az interneten mindenki lát, meg amit meg tudnak Amerikából is nézni, hogy éppen milyen idő van itt nálunk, vagy éppen a környéken. Van citromsárga riasztásunk, igaz, hogy Heves vármegyére adták ki, de a mi járásunkat nem érinti, hogy mi ez a járás. Heves vármegyén belül is van 7 járás. A 60-i Gyöngyösi és Pétervásárai járásban fordulhat elő inkább nagyobb mennyiségű csapadék. Itt nálunk az Egriben, a Bélapád falvaiban, a Füzesabonyiban és a Hevesiben kevesebb. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog esni, mert én például azt látom most az előrejelzésekben, hogy sajnos van rá esély még a mai napon, az esti órákban, kora esti, késő esti, sőt az éjszakai órákban is. Aztán ez így eltűnik majd. Ez az a hideg front, amely megérkezett és bejött már Magyarországra, hogyha szabad így fogalmazni. Ez pedig Sopronnál és Mosonmagyaróvárnál, próbálom így fejből, amit megnéztem a térképen, tehát ott a fertőtó környékén már megérkezett Magyarországra az újabb hidegfront, mert hogy tegnap este is volt egy hidegfront, ez az, ami lehűtötte itt nálunk levegőt, ezért ébredhettünk, vagy éppen úgy is mondhatnám, hogy ezért volt a hajnali órákban 18 fok Egerben, de ez a hidegfront továbbáll, és most jön a következő. A melegedés pedig, amit érezhetünk, hogy egyre melegebb van, hát itt a délelőtti 24 fokból elindulva azért fene se gondolta volna, hogy ez még emelkedni fog, de emelkedik. Ez pedig tipikusan az a tényállás, amikor jön egy front, és így tolja maga előtt a levegőt, és ez így itt nálunk sűrűsödik be éppen, és ezért emelkedik. Olyan nagyon nem fogja lehűteni az időt, egy olyan 16 fok lesz holnap reggelre, viradóra, vagy ennyi lesz a leghűvösebb, és 30 fok alatt maradunk a következő napokban, és én nagyon úgy néztem az előrejelzésekben, hogy csapadék sem lesz egészen csütörtökig. Viszont visszaugorva még ide, a jelenbe, azért készüljünk arra, hogy tényleg előfordul. Nem látok egy darab felhőt se az égbolton, de ez nem azt jelenti, hogy csapadék nem lesz. Jobb felkészülni ezekre az időjárási tényezőkre. Nem sokára érkezik a Kowalski meg a Vega, most pedig újból 90-es évek, itt van a Snap. Köszöntjük az ünnepelteket és ebben az órában az egrieket, tartsanak velem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 15 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Eljött az idő, köszöntsük az ünnepelteket. Itt nálunk a Best FM rádióban. Általában ilyenkor 3:44 környékén. Gyorsan rá is nézek még itt az üzenetgépre, hogy érkezett-e valami, mert 5 perce nem néztem rá. Nem, ez nem az a csippanás volt. Jó, rendben, tehát aki eddig küldte, akkor nézzük, hogy kik a névnaposok, születésnaposok innen Egerből és a környékből. SMS és Viber, valamint telefonszám 06 20 355 65 55-ös. Éljenek ezzel a lehetőséggel, főleg, hogyha itt vannak Egerben, és akkor köszöntjük őket. Oké, ez a 200. nap, képzeljék el, a 2026-os évből, logikusan következik belőle, hogy 165 van még hátra. Július 19-e van, vasárnap. Az Emiliák a fő névnaposok, latin eredetű a név, az Emilből jön, ebből a férfi névből alakult női névé, a jelentése vetélkedő, versengő. Az Emiliákról azt mondja a számmisztika, hogy nagyon kellemes, melegszívű, odaadó hölgyek. Na most ebből következik, sajnos, hogy gyakran megtévesztik őket, kihasználják őket, és visszaélnek a bizalmukkal. A gyengeségük pedig az anyagiasság. Ezt mondja a numerológia az Emilia név elemzése után. Vannak még névnaposok, hú, nagyon sokan. Ajtonka, Alfred, Alfreda. Ambos, Ambró, Ambrus. Aranka, Arany. Arina, Arzén, Arzénia. Aura, Aurea, Aurélia. Emily, Eperke, Estellia. Esténa, Golda, Goldi, Goldina. Gyémánt, Jessica. Morella, Rubin, Rubina, Rubinka. Rufina, Stella, Szederke, Varsány, Versény és Vince nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse, ők is névnaposok. A kutyusok közül a Dani, Danika, Danka nevűek, a cicák közül ugyancsak Dani, Danika, Danka nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszőrösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Vosztok nevűek a mai nap névnaposai, Isten éltesse őket és nagyon-nagyon sokáig. És most pedig születésnaposok. Nézzük a nagykönyvből, hogy mi jellemző azokra, akik július 19-én születtek. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon szellemes emberek, a hibáik, hogy túlságosan rendetlenek. Az egészségi állapotuknál érdemes a szívükre jobban odafigyelni. A munka résznél pedig azt írja a nagykönyv, hogy kiválóak lehetnek teológusnak, orvosnak, vagy éppen építésznek, építőmérnöknek is. És akkor név szerint jöjjenek a születésnaposok, és mint említettem, azokat mondom, és azokat tudom csak mondani, akikre felhívják a figyelmet, akit küldenek nekem, hogy ki az ünnepelt. Akiről én tudok, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, Straub Andreát, július 19-én született, akárcsak Szakács Péter, neki is sok-sok puszit küldünk, Pogonyi Rita, Rituskám, minden szépet és jót neked is, és Madák Csillának is ma van a születésnapja, ő is július 19-ei, ha bárkit kihagytam volna, jelezzék, írjanak vagy hívjanak. Van az SMS Viber telefonszámunk a 06 20 355 65 55-ös, de megtalálnak minket is a közösségi oldalon, facebook.com/bestfm. Egerjön a Who Besten és a The Reason itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, egészen augusztus 28-áig találkozhatunk a Bródy Sándor könyvtár nyári szolgáltatásával, a Bródy Park könyvtárral, itt Egerben az Érsekkertben. A könyvtár munkatársai triciklivel érkeznek a parkba, ahol a Szökőkút közelében alakítanak ki olvasó és pihenőhelyet, a látogatók könyvek, mesék és társasjátékok közül válogathatnak, miközben a szabadtéri környezet kellemes kikapcsolódást kínál. A nyári szünet idején a szolgáltatás hétfőtől péntekig 10 és déli 12 óra között várja a látogatókat az Érsekkertben, és azt se felejtsük el, hogy csak is jó idő esetén. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Használjuk a vízben a mentő mellényt. Újfalu gondnoki buszt kapott Eger vakta. 3 érmet nyertek az egri ökölvívók Pozsonyban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 19-e van, vasárnap. Vegyünk fel mentő mellényt. Ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
4: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk föl mentő mellény. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
3: Új 9 személyes falugondnoki busz állt szolgálatba Eger Baktán a Magyar Falu program támogatásával, írja a heol.hu. A jármű a településen élők mindennapjait segíti, különösen az idősek, a mozgásukban korlátozottak és a segítségre szorulók számára. A buszt rámpával és kerekesszék rögzítő rendszerrel is felszerelték, így speciális szállítási feladatokra is alkalmas. Segítségével könnyebbé válik az orvosi vizsgálatokra való eljutás, a gyógyszerek kiváltása, a hivatalos ügyintézés, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása. A fejlesztés a Magyar Falu program több mint 17,5 millió forintos támogatásával valósult meg. 3 éremmel térnek haza az Egri Városi Sportiskola ökölvívói a Pozsonyban rendezett olimpiai reménységek versenyében.

0: jövőnkben. A különböző meteorológiai modellek alapján a korábbi kánikulát egy gyengébb hidegfront mérsékli. Így a nappali hőmérséklet jellemzően 27 és 31 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A szél időnként megélénkülhet, ami tovább javíthatja a hőérzetet a délutáni órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. 29 fok van Hittegerben, nem is gondoltam volna a délelőtt után, és még mindig azt jelzi nekem itt az előre jelzés, hogy csapadék ma még előfordulhat, igaz nem a következő 1 órában. Jön Krisztina Aguilera, itt a Besten.
2: 100,7 Besten.

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zené. Mérik a sebességet Bélapátfalvánál, mondjuk nem is lepődtem meg, amikor érkezett az információ. Két baleset is volt, az egyik Szarvaskő és Mónosbél között, a másik pedig a Mónosbél Bélapátfalva közötti úton. Ha bármi van, írjanak, hívjanak. Itt van Jennifer Lopez.

0: Yeah!
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Eger jövőjéről kérdezik a lakosokat, bárki elmondhatja a fejlesztési ötletét. Megkezdődött ugyanis azoknak a stratégiai dokumentumoknak az előkészítése, amelyek a következő években meghatározhatják Eger fejlődésének irányát. A tervezési folyamat részeként készül a fenntartható városfejlesztési stratégia, valamint azok a dokumentumok is, amelyek a digitális és a zöld átállás célkitűzéseit rögzítik. Wagner Ákos polgármester úr közösségi oldalán arra kérte az egrieket, hogy aktívan vegyenek részt a tervezésben, és osszák meg elképzeléseiket a város jövőjéről. A kérdőívben többek között a közlekedéssel, a zöld felületek fejlesztésével, a sporttal, illetve minden olyan területtel kapcsolatban lehet javaslatot tenni, amely a lakosok szerint hozzájárulhat Eger élhetőbbé tételéhez. A városvezetés hangsúlyozza, hogy a kérdőív kitöltése nem jelenti automatikusan az egyes ötletek megvalósítását, ugyanakkor minden beérkező javaslatot megvizsgálnak a tervezési folyamat során. A cél, hogy a fejlesztési elképzelések minél inkább a helyi közösség valós igényeire épüljenek. A kérdőív online érhető el, kitöltésével bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy Eger következő fejlesztési időszakának tervei a lakosság véleményét is tükrözzék. Elérhető a kérdőív az egerhírek.hu oldalon, de megtalálják az eger.hu oldalon is. Ezt a kérdőívet jön Usher, Lil Jon és Ludacris. Itt a 100,7-en kellemes hétvégét mindenkinek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, egészen augusztus 28-áig találkozhatunk a Pródi Sándor könyvtár nyári szolgáltatásával, a Pródi Park könyvtárral, itt Egerben az Érsekkertben. A könyvtár munkatársai triciklivel érkeznek a parkba, ahol a szökőkút közelében alakítanak ki olvasó és pihenőhelyet, a látogatók könyvek, mesék és társasjátékok közül válogathatnak, miközben a szabadtéri környezet kellemes kikapcsolódást kínál. A nyári szünet idején a szolgáltatás hétfőtől péntekig 10 és déli 12 óra között várja a látogatókat az Érsekkertben. És azt se felejtsük el, hogy csak is jó idő esetén. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Hatékony fellépés a szőlőkabóca ellen. Röngátakkal segítik a víz megtartását. Egerben a Virágos Magyarország zsűrije. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 19-e van, vasárnap. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébik növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
3: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
2: Az Egererdő ZRT Szilvásváradi erdészetének munkatársai három helyszínen 4 röngátat építettek. A természetes anyagból készült létesítmények a csapadékvíz visszatartását segítik. Lassítják a víz lefolyását, csökkenthetik a hirtelen lezúduló csapadék okozta károkat, és elősegítik, hogy több víz szivárogjon a talajba. A közösségi oldalukon azt írták, a fejlesztéssel az erdő vízháztartásának javítását és a szárazabb időszakok hatásainak mérséklését szeretnék elérni. A munkálatokban nyári gyakorlaton lévő egyetemisták és szakiskolások is részt vettek, akik így gyakorlati tapasztalatot szerezhettek az erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú vízmegtartás feladatairól. A Virágos Magyarország verseny szakmai zsűrije Egerbe látogatott, hogy értékelje a város zöld területeit és kertészeti munkáját. Írja a heol.hu. Eger idén

0: 7 és 31 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A hajnalok frissebbé válnak 14-16 fok körüli minimumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes vasárnap délutánt mindenkinek. Roli Csek Judit vagyok. Az előző órában megtudtuk, hogy mérnek Bélapátfalvánál, viszont itt az újabb, a Zsórinál az Egyenesben is van egy mérés. Tartsák be a megfelelő sebességkorlátokat. Kezdünk ebben az órában, íme a Black Legend.
2: 100,7 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Fontos információk, közérdekű információk következnek Egerből. Egrieknek július 20-án, ez hétfőn lesz, nyomáscsökkenés és ivóvíz hiány várható, egészen pontosan reggel 7 órától délután 5 óráig. A Vörösmarty út páratlan oldalát, a Rózsa Károly és a Király utca közötti szakaszt Petőfi utcában, a Vörösmarty Mindszenty utcák közötti részen, a Papkert utcában és a Reményi Ede téren. Vízhiány holnap reggel 7 órától. Jön a Randy MC és az Aerosmith.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, ma lounge stílusú zenéket hallunk 6 és 8 óra között, White Boy-jal és Németivel. Én pedig búcsúzom, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A házelnök veszi át ideiglenesen az államfői jogköröket. Szerdáig van idő jelezni az eseni állapotot az iskolák felé. Jövő héten mérséklődik a meleg. Villányi Eszter vagyok. 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani a parlamentnek. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, ennek hatályba lépését követően holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja majd. A házelnöki feladatokat átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Határidő közeleg, szerdáig kell jeleznie a szülőknek az iskola felé az eseni állapotot az iskola kezdési támogatáshoz. Erre a szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos rámutatott, azon köznevelési vagy szakképző intézmény felé kell jelezni az állapotot, ahol a gyermek tanul vagy tanulni fog szeptembertől. Ez alapján tájékozódik majd az államkincstár. Az iskola kezdési támogatásról várhatóan kedden dönt az országgyűlés. Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KAÜ azonosítást használnak. Holnaptól aztán helyreáll a megszokott rend. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felső-Szent-Erzsébeten is az új polgármester személyéről döntenek. A szavazás este 7-ig tart. Villamosok ütköztek éjszaka Budapesten. A járatok a kocsiszínbe tartottak a Könyves Kálmán körúton a baleset idején. Az egyik szerelvény hátulról hajtott bele a másikba. A BKV közölte, hogy az egyik villamos sofőrje könnyebb sérülést szenvedett az ütközés miatt, őt kórházba szállították a mentők, de a két utasnak nem esett baja. A rendőrség eljárást indított az ügyben. Összedőlt egy hatalmas köztéri szobor Prágában. A 15 méter széles és 6 méter magas egyensúly nevű absztrakt alkotás betonból készült. Meglehetősen rossz állapotban volt, ezért deszkakerítéssel vették körbe, és le is akarták bontani, de erre már nem jutott idő. Most több tonnányi törmelék maradt utána. A romok részben elzárták a Csepőváros egyik forgalmas útját. Szerencsére senkinek nem esett baja. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat. A szél átmenetileg megerősödik és viharos lökések is lesznek. A délutáni 27-33 fok után, késő estére 18-26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik a meleg. Általában 26-31 fok várható, nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Akinek kényszenvedés volt ez az elmúlt egy hónap, mert hogy minden a fociról szólt, kitartás, már csak a mai nap van, a döntő, és aztán utána minden visszatér a régi kerékvágásba. Aki pedig majd tervezi nézni a döntőt, ők mondjuk is egy picikét így rákészülhetnek, elmélyülhetnek, rápihenhetnek. Chill Lounge és Deep House a következő 120 percben, ma is, mint minden vasárnap, 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Németivel a lemezjátszók mögött indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, nos hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu

évben, az év ezen szakaszában DJ Németire picikét elveszítjük. Szóval, hogy ami Pistin kampuszozik, de természetesen mix nélkül nem hagyott itt minket üresen vasárnap estére, szóval ő áll majd virtuálisan a lemezjátszók mögött, neki pedig élőben ott lent a kampuszon. Jó bulit kívánunk ma estére is. De a menetrend az változatlan, ahogy említettem, Chillange és Deep House még egy órán keresztül, 7 és 8 óra között is itt a Westen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap megszűnik Súlyog Tamás államfő megbízatása. Spanyolország-Argentína döntővel zárul a foci VB, hidegfront viszi el a kánikulát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvénymódosítás egyébként más területeket is érint, egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Csak a szükséges feltételek maradéktalan teljesítése után indulhat el a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy a vonat befolyásoló rendszer szoftverjavítási munkálatait várják a kínai kivitelezőtől, valamint hogy megfelelő eredménnyel záruljanak a biztonsági tesztek. A tárcavezető kitért rá, hogy ha mindez megtörténik a következő hetekben, akkor akár már szeptemberben is elindulhatnak az utasokat szállító szerelvények. Idén is a görögdínya az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilónyit is megesszünk belőle fejenként. A dínyavásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dínye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dínye. De a terízöld dínyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dínye. Pontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
1: Spanyolország vagy Argentína, véget ér ma a labdarúgó világbajnokság. A címvédő és az Európa-bajnok csapat este 9-kor lép pályára New Yorkban. A mérkőzésen szlovén játékvezető lesz. Az idei labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte, a VB-n 40

0: Megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék mixben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Holnap megszűnik Súlyog Tamás államfő megbízatása. Spanyolország Argentína döntővel zárul a foci VB, hidegfront viszi el a kánikulát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Viharos széllel érkezett meg a hidegfront. Az ország nyugati feléből károkról is jött jelzés a katasztrófa védelemhez. A legtöbb bejelentés az ország nyugati feléből, főképp a Balaton déli partjáról, illetve Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkezett. Épületre dőlt fák, leszakadt vezetékek miatt riasztották a tűzoltókat, de Érdem például egy iskola tetejét bontotta meg a szél. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt hazánk élőfa készlete tavaly. Az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítése szerint az összterület több mint 1 millió 962 ezer hektár. Ezen belül az őshonos fafaj meghaladja az 1 millió 117 ezer hektárt. A legnagyobb terület az akácé, majd a tölgy és a cser a legelterjedtebb hazánkban. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
1: Rendőrök és mentők küzdöttek együtt egy Dunában sodródó nő életéért. Segélykiáltásra figyelt fel egy járókelő hajnalban Budapesten, azonnal segítséget hívott, de a bajba jutott, közben elmerült. A rendőrség hajóról vizsgálta át a Dunát, és csodával határos módon észrevették a sodródó életjeleket nem adó nőt. Sikeresen újraélesztették, majd a mentők kórházba vitték. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, hidegfronthoz újabb záporokat, zivatarokat, a szél átmenetileg megerősödik és viharos lökések is lesznek. A délutáni 27-33 fok után, késő estére 18-26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik a meleg, általában 26-31 fok várható, nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek.
0: A műsorszám termék.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Bikfalvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól telt, meg jól telik a hétvége. Remélem kihasználtátok azt, hogy nagyon jó idő volt, és hát a férfiak remélem nem buslakodnak annyira, hogy eljött a futballvilágbajnokság utolsó meccse. Durván egy olyan 40 perc múlva, 38-40 perc múlva kezdődik, ugye bár a Spanyolország-Argentina, vagy Argentina-Spanyolország meccs, most megmondom ezt, hogy annyira nem tudom a sorrendet. Egy a lényeg, hogy jön a VB döntő, úgyhogy bekészíteni a hozzávalókat, az itókát, a rákcsánivalót, és hát hajrá, hajrá, egyik vagy a másik. Az viszont biztos, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak, most például a Lighthouse Family és a High.

Pest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan trió, akik egyenként is világslágereket alkottak, de akkor, amikor összeálltak, akkor a 2000-es években szó szerint taroltak mindent, mint a bowlingban. Hát ők voltak Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake, ugyebár egyenként is elképesztő előadók, aztán utána gondoltak egyet, összeálltak, és akkoriban, amihez Timbaland hozzányúlt, hát az arannyá változott. És ez is, ez a Give It To Me!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az amerikai zeneipar igazi rossz csont kisasszonya Pink annó megmutatta, hogy ő nem csak bulizni meg rosszalkodni tud, hanem nagyon komoly témákat is fel tud dolgozni. Most például azt, hogy milyen hatásai vannak mondjuk egy válásnak a gyerekekre nézve. Nagyon komoly szöveg, nagyon-nagyon mély gondolatuk, úgyhogy érdemes meghallgatni és érdemes átgondolni a dolgokat.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, pár perccel 9 óra előtt és pár perccel a VB döntő előtt szerintem itt az idő, hogy egy kicsit lelazuljunk, ellazuljunk és testileg is, lelkileg is rákészüljünk. És erre tökéletes lesz most majd a Salt and Pepper, hiszen jön a What a Man. Yeah, yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polgár Judit sok nagymestert kérheti fel államfőnek a miniszterelnök. Károkat okozott a viharos szél nyugaton, Spanyolország és Argentína a pályán. Kezdődik a VB döntő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, holnap egyeztet a SAK nagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Viharos széllel érkezett meg a hideg front. Az ország nyugati feléből károkról is jött jelzés a katasztrófa védelemhez. A legtöbb bejelentés az ország nyugati feléből, főképp a Balaton déli partjáról, illetve Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkezett. Épületre dőlt fák, leszakadt vezetékek miatt riasztották a tűzoltókat, de Érdem például egy iskola tetejét bontotta meg a szél. Határidő közeleg, szerdáig kell jeleznie a szülőknek az iskola felé az eseni állapotot az iskola kezdési támogatáshoz. Erre a szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos rámutatott, azon köznevelési vagy szakképző intézmény felé kell jelezni az állapotot, ahol a gyermek tanul vagy tanulni fog szeptembertől, ez alapján tájékozódik majd az államkincstár. Az iskola kezdési támogatásról várhatóan kedden dönt az országgyűlés. Ezekben a percekben kezdődik a labdarúgó világbajnokság döntője. A címvédő Argentína az Európa-bajnok Spanyolországgal mérkőzik. A meccset New Yorkban játsszák és szlovén bíró vezeti. Az idei labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte. A VB-n 48 csapat vett részt. Hidegfront viszi el a kánikulát, már is mondom az időjárás részleteit. Hideg front hozott újabb záporokat, zivatarokat, a szél sokfelé átmenetileg megerősödik, és viharos lökések is lehetnek. Késő estére általában 18 és 26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik majd a meleg. Általában 26-31 fok várható, ennél nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek, de erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy 3 óra van hátra a napból, plusz elindult a VB döntő, úgyhogy hajrá egyik, győzzön a másik. Nálunk pedig Danny Minogue jön, ez az I Begin to Wonder. Na gyerünk!
0: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, legyen egy csodálatos szombat estétek, már aki hallgat, mert ugye a VB döntő van, úgyhogy nagy valószínűséggel nagyon sok embert lefoglal az. Viszont azoknak, akik itt maradtak, hozom most Coolio-t és I'll See You When You Get There-t, ugyebár ez a dal a harmadik albumának, a My Soul-nak az első kislemeze volt, és kiemelt helyet kapott anno Tim Robbins és Martin Lawrence főszereplésével készült Nekem 8 című vígjátékban is. Na azt a filmet például mindenki ismeri, így nagyjából mindenki hallotta már ezt a dalt is, de hogyha nem, akkor most orvosoljuk.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt Chris Martin elmondása szerint részben a Guns N' Roses klasszikusa, a Sweet Child of Mine lette, pontosabban annak gitárriffje, ami szerinte beindít minden egyes embert, és nagyjából ez jól is sikerült, hiszen óriási nagy rádiós sláger lett, az Egyesült Királyság kislemezlistáján a 7. helyi jutott, míg az amerikai Billboard Hot 100-as listán a 13. Ez a Coldplay és az Adventures of a Lifetime.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt a bizonyítéka annak, hogyha az ember szerelmes, akkor nagyon sok problémája megszűnik. George Michael saját bevallása szerint a szerelem mentette meg a saját belső démonaitól, a depressziótól és a korábbi nehéz időszakok utáni reményvesztettségétől. Úgyhogy röviden összefoglalva a következő közel 4 percet, tessék szerelmesnek lenni. George Michael, Amazing, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk Cisco és a Thong Song. Ugyebár mindenki tudja, miről van szó. A Thong az egy női alsónemű, és hogy született a dal, vagy mi inspirálta a szerzőt? Cisco elmondása szerint 98-ban volt egy randevúja, és akkor még az e-fajta alsónemű elég tabunak számított, viszont a hölgy megmutatta neki, és teljes mértékben elvarázsolta, így megfogadta, hogy dalt ír róla. Hát nagyon jól sikerült, hiszen szó szerint egy globális őrület lett belőle. Jön Cisco és a Thong Song. Check it out.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polgár Judit sok nagymestert kérheti fel államfőnek a miniszterelnök. Nőtt hazánk élőfa készlete, villámárvizek taroltak Romániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, holnap egyeztet a SAK nagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Csak a szükséges feltételek maradéktalan teljesítése után indulhat el a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy a vonatbefolyásoló rendszer szoftverjavítási munkálatait várják a kínai kivitelezőtől, valamint hogy megfelelő eredménnyel záruljanak a biztonsági tesztek. A tárcavezető kitért rá, hogyha mindez megtörténik a következő hetekben, akkor akár már szeptemberben is elindulhatnak az utasokat szállító szerelvények. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt hazánk élőfa készlete tavaly. Az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítése szerint az összterület több mint 1 millió 962 ezer hektár. Ezen belül az őshonos fafaj meghaladja az 1 millió 117 ezer hektárt. A legnagyobb terület az akácé, majd a tölgy és a cser a legelterjedtebb hazánkban. Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország, eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. Alexander Dobrindt szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Romániában zivatarok okoztak villámárvizeket, közlekedési fennakadásokat. Autókat, járókelőket sodort el a Bucsecs-hegységből lezúduló víz egy településen. Brassó és Bukarest között több órára megbénult a forgalom. Vízben elakadt járművek sofőrjeit kellett kimenteni a tűzoltóknak. És most mondom, hogy mi milyen időjárásra számíthatunk. Hideg front hozott újabb záporokat, zivatarokat, a szél sokfelé átmenetileg megerősödik, és viharos lökések is lehetnek. Késő estére általában 18 és 26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik majd a meleg. Általában 26-31 fok várható, ennél nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek, de erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki. Nálunk fél idő, a meccsen pedig már zajlik a második fél idő, úgyhogy nem is húzom az időt, hanem indítom a legjobb zenéket. Most például Tom Novit és Limát, ez a Take It.
0: Ez a Night Shift, a

Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Meccs ide vagy oda, nem feledkeztetünk meg azokról, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, úgyhogy most jön a segítség nekik. Holnap, azaz július 20-án Illés névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért az Aurélokat, az Éliásokat, az Eltonokat, a Jeromosokat, a Margarétákat, a Margitokat és a biztonság kedvéért a Mariettákat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, tudod mi a dolgod. Mint ahogy segíts tudja, hogy mi a dolga, úgyhogy hozza nekünk a bombasztékot.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az ördög se gondolta volna annó, hogy ekkorát fog menni a Madhouse és a Like a Prayer. Ugyebár az a formáció, ami egy Madonna dalokat dolgozott fel, ilyen kicsit elektronikus hangzással, és hogy mennyire jól sikerült ez nekik, 6 héten át vezette az európai dance slágerlistákat, és szó szerint letarolta, de tényleg letarolta az európai klubéletet. Ennyi. Madhouse, Like a Prayer, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a karácsonyi dalok mellett decemberben szerintem a következő dal vezeti a slágerlistákat, mert hogy a tévében a sportőrültek nagyjából 3,5 percenként meghallgatják ezt. Ez a Planet Funk és a Chase the Sun, tudjuk nagyon jól, ugyebár a darts versenyek ikonikussá vált dala. Ennyi.

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy rendkívül simogató, fülbemászó klasszikus pop soul és R&B ballada, amely tökéletesen ötvözi két énekes finom és egymást kiegészítő hangját, vokáját. Ez Charles és Eddie, ez a Would I Lie to You?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát akkor induljon az utolsó órája ennek a napnak, és persze a hétvégének. És a nyitó ballada az nem más, mint Eminem és Dido közöse. Ez kérem szépen a Stan.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenéköt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és akkor nézzük meg, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 18 fokra ébredünk, 28 fok lesz napközben, ez nagy valószínűséggel annak tudható be, hogy elég kemény hideg front vonult át a mai nap folyamán, és ami a lényeg, hogy lesz egy kis szél, na meg gyengé felhős lesz az égbolt, ami nem is baj, mert egy picit legalább fel tudunk frissülni akkor, mikor éppen nem éget rommá minket a nap. Na, ennyit erről, nem lesz rossz idő holnap sem, az egyszer biztos. A folytatásban pedig jön egy nem is rossz dal, hanem inkább egy nagyon jó TLC, No Scrubs, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Addig kell ütni a vasat, amíg meleg, mondja a mondás, és hát ezt a szeptember is nagyon jól tudta, hiszen a Cry For You-t ugyebár 2006 novemberében adták ki, de akkora siker lett 2007-ben és 2008-ban, hogy egy újabb verzióban is kiadták, egy kicsit megremixelve, egy kicsit megformázva, egy kicsit átgondolva, és hát az is persze elképesztő siker lett, így hát triplán csörgött a kassza. Ennyi, de minimum duplán. Ennyi, és egy Bambi, jön a Cry For You!

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, úgyhogy hölgyek, urak, házi feladat ezt a két oldalt megkeresni, ezt a két oldalt megvizsgálni, végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Ezt pedig mi előre is nagyon, de nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig jön nálunk az isteni Kelly's, ez a Trick Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. És ilyenkor mindig mondom, hogy jövő héten visszatérek. Viszont most ez nem így van, hiszen elmegyek egy picit pihenni. Úgyhogy majd egyszer jövök, addig is mindenkinek csodás napokat, sok sikert, jó életet, és persze nagyon sok, de tényleg nagyon sok boldogságot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Majd találkozunk, addig is. Ciao, ciao, és persze ciao.

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Come on. Yeah.
1: Best FM. A legjobb zenék.